kajakaji anaku jando kula ananjiga nyauji biji selemia ganjiga lamwe jele nyumba